Karimán, Svastika, Edith, Gabriel, Barátság, Hitler, Harry, Söndés.